Ángel, rozmarajn kanel, ak fúja nostril, pribriel kandy dach, eni lachva to pomsle, sus ním mám konsenny, di vérod vagnie, dat ons z vater lé, eni chluj vanilla, dans ons opiran, vanesan se top kendes, neki sub brand.